0: Rádió most.
1: Hétvége, két véglet. A monoton megszokottad, vagy meg nem történt, de élnéd meg.
2: Van akinek ez kell, van akinek az. Van aki jó fej, meg van aki nem az. Van akinek ez kell, van akinek az. A fáradt napokra hétvége lesz. Hát mi van?
3: Pálinkás jó reggel,
4: borvirágos orral.
3: Jó kedvel aladjunk előre együtt a
4: korra.
3: A hétvéget ért végre,
4: ő az élet értéke.
3: A dilemma csupán annyi, hogy
4: melyik helyre térjél.
3: Ma nincsen helye gondnak,
4: a hivatalokomnak.
3: A gyengébek meg izguljanak,
4: otthon a James Bondnak.
3: A helyi lépák pulcba,
4: csak shopping és sok divat.
3: Újra itt a péntek, már nem menő a kétek.
4: Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell.
3: Nincs munka, nincs sírás,
4: csak csintalan.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a bőszénfai szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrincz Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is három jelölt közül lehet választani, az Augit, a Krizotilas Best és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
1: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jól tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. Jól lehet, a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapatán egy komoly sérülés, illetve betegség hullám söpört végig az elmúlt hetekben. A társaság hadrafogható tagjai gőzerővel készülnek a jövő heti Orosz László emléktornára. Az egykori csapatkapitányról elnevezett viadalt 2011 őszén rendezték meg először a Somogyi vármegye székhelyen. A kupát legutóbb a házigazda KKK hódította el, miután a Kaposvár arénában megrendezett döntőben 103-80 arányban felülmúlta az NKA Universitas Pécs együttesét. Idén a Paks, a Honvéd és a Szeged alakulata vesz még részt a kétnapos tornán. Idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok voltak a legforgalmasabb hajókikötők a Balatonon, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság közleményében arról is ír, hogy a cég kiegyensúlyozott forgalommal zárta a főszezont. Igaz, az utazási kedvet az extrém hőség némileg visszafogta. A kompokra augusztus 22-én váltották meg a legtöbb jegyet. Aznap több mint 19 ezer ember fordult meg Szántód és Tihany között. A menetrendi hajózásban pedig a Balaton átúszás napja hozott idei rekordot. Augusztus 8-án ugyanis mintegy 11 ezeren keltek át Balatonboglárról Révfülöpre.
0: Időjárás jelentés.
1: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Lakossági kérésre megépült a Veres Péter utca végén korábban hiányzó útszakasz. A fejlesztéssel most egy 194 méter hosszú, 4 méter széles aszfaltos út készült el, mindkét oldalán másfél méteres patkával, tudott a közösségi oldalán Kaposvár polgármestere. Szita Károly azt is hozzátette, a csapadékvíz helyben tartása érdekében az út mellett földmedrű szikkasztóárok is létesült. A kivitelezői szerződés része a faültetés is, amelyet a szélsőséges időjárás miatt legkésőbb november 30-áig végeznek el. Agrárium 360 fok, vidék érték jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival, így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a Balaton-Fenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpára, ahol egy rövid település látogatás várta őket, Tisztapürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A Balaton-Fenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balaton-Fenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrincz Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Szégyellj önmagad! Ne érd be kevesebbel!
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: minket rakott.
1: A legjobbak itt és most. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A fogyatékossággal élők sportolási és munka lehetőségeiről tartottak előadásokat és bemutatókat pénteken a Kaposfüredi Napsugár Szociális Intézményben. A résztvevők különböző mozgásformákat is kipróbálhattak, emellett szó esett a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról is. Továbbá bejelentették azt is, hogy új, akadálymentesített szolgálati járművet kap a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete. Az eseményen Szita Károly elmondta, a jármű megvásárlását Kaposvár 8 millió forinttal támogatja. A lifttel és kerekesszék rögzítőkkel felszerelt autó várhatóan októberben áll forgalomba. Bévárdi Károly több mint 20 festményét vonultatja fel az a kiállítás, ami a napokban nyit meg az Együd Árpád Kulturális Központban. Az alkotások többsége tájkép, de vannak olyan munkák is, amelyekről a művész mesevilága köszön vissza. A Természetesen a Természetben című tárlatot Pajger Kovács Lilla művészettörténész nyitotta meg.
2: Mint látják, a kiállított képeken kizárólag tájak jelennek meg. Valós helyek adják hozzájuk a kiindulópontot, de ezek a tájak nem egyszerűen másolatai annak, amit az alkotó maga előtt látott. A valóság közben átalakul. Egy részlet eltűnik, egy másik hangsúlyosabbá válik, a színek megváltoznak, a formák módosulnak. A festmény végül már nem feltétlenül azt a helyet mutatja, ahol jártunk, hanem azt, ahogyan az a hely az alkotóban tovább él. Így lesz a külső tájból egyfajta belső táj. Ezek a festmények egy ember kapcsolatát mutatják be valamivel, amit szeret. Egy hosszú személyes párbeszéd a tájjal és önmagával.
1: Az alacsony vízállás miatt egyre kevesebb vitorlás tud kifutni a Balatonra. A mélyebb merülésű vízijárművek például egészen egyszerűen nem tudják elhagyni a kikötőket, írja közleményében a Balaton Boat Show. A szakértők azt mondják, elsősorban a nagyobb, 2 méter körüli merülésű hajók kerültek nehéz helyzetbe. Számukra a kikötő bejáratoknál kialakult sekélyebb szakaszok már a szezon második felében leküzdhetetlen akadályt jelentettek. A kialakult helyzet megváltoztathatja a vásárlási szokásokat is. A méret és a luxus felszereltség mellett ma már az is fontos, hogy a hajó kialakítása és merülése mennyire alkalmazkodik a tó sajátosságaihoz. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját töltötte pénteken, és így a II. Világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kabinetévé vált. Az utóbbi 80 év 68 olasz kormánya közül egy sem töltötte ki az 5 éves ciklust. Mostanáig a rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban.
0: Időjárás jelentés.
1: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a bőszénfai szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics Tóth Lili Anna, a legnagyobb név és az első számú favorit, a 41. Vizer Budapest félmaratonon vasárnap sorra kerülő országos bajnokságon. Ezen a legjobb hazai utcai futók szinte kivétel nélkül rajthoz állnak. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 28 éves kiválósága szerint a viadal remek felkészülési lehetőség a szeptember 27-i varsói maraton előtt. Az atléta határozott célja, hogy a fővárosban egyéni csúcsot fusson. Jól lehet a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapatán, egy komoly sérülés, illetve betegség hullám söpört végig az elmúlt hetekben. A társaság hadrafogható tagjai gőzerővel készülnek a jövő heti Orosz László emléktornára. Az egykori csapatkapitányról elnevezett viadalt 2011 őszén rendezték meg először a Somogyi vármegye székhelyen. A kupát legutóbb a házigazda KKK hódította el, miután a Kaposvár arénában megrendezett döntőben 103-80 arányban felülmúlta az NKA Universitas Pécs együttesét. Idén a Paks, a Honvéd és a Szeged alakulata vesz még részt a kétnapos tornán. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jól tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni.
0: Időjárás jelentés.
1: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Szép jó reggelt, kellemes vasárnap reggelt kívánok. 5 perccel 7 óra után, 2026. szeptember 6-án, a kintalvás éjszakáján. Érdekes. Valamint a Nemzeti Olvasás napján. Emellett ezen a napon ünnepelhetjük a káposztás tészta napját is, mint szórakoztató gasztronómiai aktivitás napot. Ezek mellé most jelenleg 15 Celsius fok van, de jóval följebb kúszik majd a hőmérő higanyszála, ahogy Lóri is mondta, és amiről majd a későbbiekben is beszélünk.

0: Jó reggelt! Rádió Most!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok, éppen 4:80. És szeptember 6. Ez egyébként a tisztánlátásról és a gyakorlatias újratervezésről szól, úgy általában véve a múltból. A 6-os számja egy numerológiai szempontból a harmónia, a családi béke és a gondoskodás energiáit hozza a felszínre, ami tehát ma tökéletes alkalmat teremthet a kapcsolati egyensúly megteremtésére. Szuper nap, és ezt az egyensúlyt fel lehet használni egyébként arra is, hogy ha valaki agyon dolgozta magát a héten, akkor egyensúlyba hozza magát egy kis ráadás pihenéssel ezen a mai napon. Ebben most mélyből az Aria és a Pet Shop Boys segít majd.
2: Boy,

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, és egyben boldog névnapot kívánok hallgatóinknak. Zakariás, Aldán, Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Hárkány, Horkaida, Magnusz, Manga, Pamina, Noel és Zak ünnepel ezen a mai napon. Zakariások ugye már régóta benne vannak még az asztali pörgetős naptárakba is. Hoztam egy érdekes történetet egy Zakariásról, Gerebel Zakariásról, aki a 19. századi híres magyar származású természettudós és utazó volt, és egy dél-amerikai expedíció során állítólag csak azért menekült meg egy helyi törzs fogságából, mert lenyűgözte őket a bűvész trükkjeivel. A törzsfőnök annyira megkedvelte a varázslatos tudóst, hogy nem csak szabadon engedte, hanem még tiszteletbeli törzstagnak is megválasztotta. Ebből pedig az következhet, hogy csak akarni kell, soha nem feladni még elkeserítő helyzetben sem. Ezzel a gondolattal kívánok valamennyi névnaposnak boldog névnapot!
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugóváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
1: Jó reggelt, 1:34 után. Charlie Puth és Jan Kuk közös lágere előtt, amit regenerációra szánok, hiszen most a hétvégi pihenés bizony elengedhetetlen a szellemi és a fizikai erőforrások feltöltéséhez, hiszen a kiegyensúlyozott kikapcsolódás megelőzi a kiégést, és biztosítja hosszú távú hatékonyságot is, na meg a jobb kedvet már majd a holnapi munkanaphoz. Ó, de ne is beszéljünk még erről, egyelőre csak élvezzük a csendességet a vasárnap reggelben.

0: Reklám.
1: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, neue Klasse technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Lakossági kérésre megépült a Veres Péter utca végén korábban hiányzó útszakasz. A fejlesztéssel most egy 194 méter hosszú, 4 méter széles aszfaltos út készült el, mindkét oldalán másfél méteres patkával, tudatta közösségi oldalán Kaposvár polgármestere. Szita Károly azt is hozzátette, a csapadékvíz helyben tartása érdekében az út mellett földmedrű szikkasztóárok is létesült. A kivitelezői szerződés része a faültetés is, amelyet a szélsőséges időjárás miatt legkésőbb november 30-áig végeznek el. Agrárium 360 fok, vidék érték jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival, így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. Dévárdi Károly több mint 20 festményét vonultatja fel az a kiállítás, ami a napokban nyit meg az Együd Árpád Kulturális Központban. Az alkotások többsége tájkép, de vannak olyan munkák is, amelyekről a művész mesevilága köszön vissza. A Természetesen a természetben című tárlatot Fajger Kovács Lilla művészettörténész nyitotta meg.
3: Mint látják, a kiállított képeken kizárólag tájak jelennek meg. Valós helyek adják hozzájuk a kiindulópontot, de ezek a tájak nem egyszerűen másolatai annak, amit az alkotó maga előtt látott. A valóság közben átalakul. Egy részlet eltűnik, egy másik hangsúlyosabbá válik, a színek megváltoznak, a formák módosulnak. A festmény végül már nem feltétlenül azt a helyet mutatja, ahol jártunk, hanem azt, ahogyan az a hely az alkotóban tovább él. Így lesz a külső tájból egyfajta belső táj. Ezek a festmények egy ember kapcsolatát mutatják be valamivel, amit szeret. Egy hosszú személyes párbeszéd a tájjal és önmagával.
2: Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén, október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is három jelölt közül lehet választani, az Augit, a Krizotilas Best és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
2: A térségünkön átvonuló gyenge hidegfrontnak köszönhetően átmenetileg mérséklődik kicsit a kánikula. Az égbolt többnyire derült lesz, csapadék nem várható. Kora reggel 15-18 fokot, délután 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor.
6: Sokat nyújtózkodó, szép jó reggelt kívánok, miközben átfordulunk a délelőttbe. 5 perccel múlott el 8 óra. Lady Gaga, Marshmallow, Guile a folytatásban, és remélem, hogy önöknél, nálatok otthon jó kedv derű, illetve sok kikapcsolódás már eleve terv szerint.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Egy órával ezelőtt, amikor a névnaposokat köszöntöttük, még csak 15 Celsius fok volt, most 19,5 per pillanat. Szeptember 6-a reggelhez képest azért tegyük hozzá gyorsan, hogy ez sem rossz, de már is lapozok tovább, és a kalendáriumból köszöntöm a születésnapos hallgatókat, a szeptember 6-aiak, akik szüzek, biztos, hogy analitikusok, gyakorlatias, gondolkodásúak és erős kötelességtudat is jellemzi őket, rendkívül figyelmesek és gondoskodók, akik mindig a harmóniára és a körülöttük lévő dolgok tökéletesítésére törekednek. Éme néhány híresség, aki e nap szülötte, tehát szeptember 6-án látta meg a napvilágot a Bambi szerzője, a magyar származású osztrák író Félix Salten, Bilicsi Tivadar egykori érdemes kiváló művészünk, Kiprik József, válogatott labdarúgó edző, de a korábbi köztársasági elnök Novák Katalin is. Boldog születésnapot kívánok a ma ünneplőknek, és köszöntőként Teddy Swims slágerét pörgetem.
0: Ez volt a kalendárium.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl.
2: Igen.
1: És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy...
2: Kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalúzta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya éj.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Programajánló.
4: Túl vagyunk az idei Ripronai Fesztiválon, ma már nincsen programnap, viszont a kikapcsolódásra így remek alkalom nyílik, még a honlapi munkakezdés előtt, aki pedig mondjuk még mozit is sűrítene a hétvégébe, az választhat az alábbi filmek közül: 8 lábú követők, Torrente 6 az elnöki ügy, aztán Minyonok és szörnyek, Ted és a csodalámpa, valamint Mancs őrjárat a Dino film. Ez a három mese nyilván a gyerekeknek való elsősorban. Műsoron tovább a Tériszony, a Kutyacsillag kép című kalandfilm, a Moxi cica nagy utazása, jaj, ez kimaradt a gyerekes kínálatból. Moziban a Csak egy éjszaka, az Endül és a Pókember vadonatúj nap, az Insidious köztünk járnak, az Odüsszeia és a Terminátor 2 az ítélet napja a 35. évfordulós alkalomból. És ez sajnos elmaradt program, de azért beszélnék róla, hát ha valaki készült. Jótékonysági Oscar találkozót és fesztivált terveztek erre a mai napra, a Fonyódra, a kutyás fürdető helyre. Ez sajnos, mint megtudtuk a szervezőktől, elmarad.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Keres minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Néhány tizeddel 20 Celsius fok fölött vagyunk már jelen pillanatban is, és nagyon jó időnk lesz ma. Ez vitathatatlan. Már most is 7 ágra süt a nap, és hogyha nem volnának ennyire hűvösek az éjszakák és a hajnalok, akkor jóval-jóval melegebb lenne. Na de hát ebből is látszik, hogy mégiscsak ősz van. Most azért már nincsenek 20 fok feletti esték, hajnalok. Egyelőre a mai reggel is 15 Celsius fokkal indult, a holnapi még kevesebbel, 13-16-tal fog, aztán 15-18, a hét közepén már, mint a jövő hét közepén már 18-21 fok lehet, ami pedig a délutáni maximumokat illeti, ma és holnap 30-31 fok lehet, kedden 33, szerdán 35, és akkor ott történik egy változás, mert hogy délután eső jöhet. Ez az eső pedig nem csak szerda délután este lehet, hanem még csütörtökön hajnal van reggel is, így aztán egy jó nagy zuhanás következik a 35 Celsius fokos napi maximumból. Lehet, hogy lesznek olyan helyek itt csütörtökön Kaposvár környékén, ahol nem lesz több 21 Celsius foknál. Hát a kettő közti hőmérsékleti különbség elképesztően sok. Akik a frontokra érzékenyek, ezt biztos, hogy meg fogják érezni. Ráadásul ez a maximum 21-23 fok, ez péntekre is jellemző, szombaton jövő hétvégén pedig még hidegebb, 18-21 fok lehet. Ez tényleg hideg, mondjuk egy 35 fokhoz képest. Egy ilyen évszakos átlagba azért még simán belefér, tegyük hozzá, csak nagyon szokatlan lesz. Hosszabb távon azonban ismét magára talál majd úgymond a késő nyár, és onnantól kezdve 24-25 fokos napi maximumok lesznek még majd egészen a hónap végéig. Visszatérve a csapadékra, amit említettem szerda estére, csütörtök hajnalra, nem lesz nagy mennyiség a mostani előrejelzések szerint, alig 1-2 milli.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
3: Und

0: Hírek most!
1: Lecsú fesztivál a kaposvári nagypiacon. Tovább jutott a KVK a Magyar Kupában. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Bejutott a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé a kaposvári vízilabdaklub. Surányi László tanítványai a pénteki győzelem után szombaton 2 gólos előnyről várhatták a Szolnok elleni visszavágót, amit 15-14-re elveszítettek ugyan, de egy találattal így is jobban zártak tiszaparti riválisuknál. A KVK 2013-ban szerepelt utoljára a kupa sorozat 4-es fináléjában. A somogyiak közül Berta, Vindics, Gábor, Molnár és Várkonyi egyaránt 2-2 egységig jutott. Lecsó fesztivált rendeztek szombaton a kaposvári nagypiacon. A főzőverseny résztvevői saját receptjeik alapján készítették el a finomságokat, amiket az érdeklődők díjmentesen meg is kóstolhattak. A fiatalabb látogatókat kézműves foglalkozások várták. A szervezők célja ezzel a programmal is az volt, hogy megmutassák, a piac nem csupán a vásárlás színtere, hanem igazi közösségi tér is. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2,5 millió ember 6,7 millió vendégészakát töltött el, jelentette a napokban a Központi Statisztikai Hivatal. A Balaton térségében 1,8%-kal nőtt a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest. A tó környékén leginkább a belföldi vendégjárás volt jelentős, Szlovákiából, Németországból és Csehországból viszont jóval kevesebben érkeztek, mint egy évvel korábban. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 148 milliárd forint volt. Elindul az 5+5-ös támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István videójában elmondta, ezúttal mintegy 800 vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. A konstrukció ugyanis egy 5 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A tárcavezető azt is hozzátette, a cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások is vannak. A pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét és önálló életvitelét támogató, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így többnyire napos, száraz idő várható. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Egyre magasabban a nap, és egyre beljebb kerülünk a délelőttben. A hét utolsó napján, vasárnap. Nagyon-nagyon jó pihenést szeretnék kívánni, mellé Ed Sheerannel, Zaporozsetszel és Dezrével szolgálni. Jön egy újabb programajánló, már a következő hetet szemlézzük. Jön egy újabb időjárás előrejelzés. Ez most bio vagy orvos meteorológiai szempontból lesz érdekes. És a horoszkópok is érkeznek nem sok.

0: 91.2 Rádió most. Programajánló.
1: Szikrázó napsütés mellett 22,5 Celsius fokban kívánok remek vasárnap délelőttöt. Van program még így a vasárnapiság ellenére is. Egyrészt a nagypiacon könyvvásár zajlik, nem mellesső pedig városunkban vendég szerepel a Horror Cirkusz interaktív show-ja, akik a 10. elátkozott vándor cirkuszi előadással szolgálnak. Ezt szolgáltak, hiszen már itt vannak napok óta. Ha pedig már a jövő hetet veszem fókuszba, akkor jön a Fegyverek a századok tükrében című válogatás a Ripronai Múzeum fegyvergyűjteményéből. Ez egy kiállítás lesz, amely szeptember 10-én nyílik, majd délután 16:30 a múzeum központi épületében. Köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó, alpolgármester, dr. Ábrahám Levente, Ripronai Múzeum igazgatója. A kiállítást pedig Kovács Gábor történész fogja majd megnyitni. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőre.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: 91.2. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Strandidő van, lesz ma 30 Celsius fokkal, és ez még melegedik. Kánikula lesz szerdáig. És akkor jön majd a változás. És ugye említettem a korábbiakban, hogy most orvos meteorológiai szempontból közelítjük meg az időjárás előrejelzést. Hát az elég nyilvánvaló, hogy mondjuk a szerdai 35 fok utáni csütörtöki alig 21-22, az bizony hordozhat magában kockázatokat egészségügyi szempontból az arra érzékenyeknél. Ma és jövő szerdán, csütörtökön, pénteken szeles idő várható, illetve egy hideg front is még a csapadék mellé csütörtökre. A szél ugye gyengíti a meleg okozta hősokkot, viszont az allergiásoknak nem igazán kedvez, ráadásul száraz időnk van ismételten egy jó ideje már, úgyhogy ilyenkor mindig nő a pollen koncentráció. A tünetek a gyakori orrfolyás, a nyálka, hártyák, szemgarat és géget gyulladása, a tüsszögés, száraz köhögés. Ami a hirtelen érkező hőmérséklet változást illeti, ez gyakrabban fejfájást, vérnyomás, ingadozást és érszükület miatti fokozott szív- és érrendszeri terhelést, valamint az ízületi fájdalmak felerő södését válthatja majd ki a jövő hét közepén. Emellett sokaknál jelentkezhet ingerlékenység, feszültség, bágyadság, vagy akár a reakcióidő megnyúlása és koncentrációs zavarok is.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Rádió Most Kaposvár FM 91.2.

0: hajnali kör. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Remek vasárnap délelőttöt és pihentető órákat kívánok. Horoszkóp a folytatásban, kettő blokkban, tehát 6-6 jóslat jön. Itt az elsőben a szüzeknek, mérlegeknek, skorpióknak, nyilasoknak, bakoknak és a vízöntöknek szól a jóslat. Szűz, a mai napon a meglévő terveid finom hangolása és a gyakorlati teendők elvégzése hozza el számodra a legnagyobb sikerélményt. Mérleg, kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy tisztázza az esetleges félreértéseket, és visszaállítsd a harmóniát a legfontosabb kapcsolataidban. Skorpió, erőteljes megérzéseid és mély megfigyelő képességed segít rávilágítani egy régóta fennálló probléma gyökerére. Nyilas, engedd szabadjára benned rejlő optimizmust, mert egy váratlan ötlet vagy lehetőség új horizontokat nyithat meg előtted. Bak, kitartásod és fegyelmezettséged ma meglátszik a munkádon, ami hosszabb távon is stabil eredményeket garantál. Vízöntő, szokatlan, kreatív meglátásaid könnyen áttörhetnek egy korábbi blokkot, ezért ne félj kilépni a megszokott keretekből. Mindjárt folytatjuk, előtte még Ariana Grande énekel.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ima a horoszkóp második fele. Halaknak, kosoknak, bikáknak, ikreknek, rákoknak és oroszlánoknak szóló jóslatokkal. Halak, érzékenységed és empátiád révén ma különlegesen mély megértő kapcsolatot alakíthatsz ki a környezeteddel. Kos, lendületes energiá

0: után természetes kisugárzásod és magabiztosságod könnyen a figyelem középpontjába helyez ma, így hatékonyan érvényesítheted az érdekeidet.
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Reklám.
1: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
1: A jövő árnyéka ma kezdődik. Ültess te is fát! Dísz- és gyümölcstermőfák 10-20% kedvezménnyel a Hélia kertészetben. Óriási választékkal várunk a hét minden napján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet. Ültess ma a holnapért. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Az utolsó pillanatban bukta el a szomszédvári rangadót a Rákóczi. Ezen a héten sem volt ötös a lottón. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Egy az utolsó pillanatokban esett találattal veszítette el a szombati rangadót a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek hazai pályán fogadták a PMFC együttesét, és bár mindent megtettek, hogy itthon tartsák a 3 pontot, a 93. percben Novák Zsombor megszerezte a baranyaiak győztes gólját. Gyürki Gergely tanítványai legközelebb jövő szombaton a 60 otthonában lépnek pályára, a Magyar Kupa 3. fordulójában. 2 gépkocsi karambolozott szombaton délután Balatonvilágos térségében a 7-es főúton. Az autókban összesen 3-an utaztak, mindannyian saját erejükből hagyták el a járműveket, amelyeket a siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt a műszaki mentés idején az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Agrárium 360 fok, vidék, érték, jövő. Ezzel a mottóval hirdetett konferencia sorozatot a Kán Egyetemi Napok. A MATE kaposvári kampuszán szeptember utolsó hétvégéjén a szakemberek több tematikus szekcióban foglalkoznak majd a honi mezőgazdaság és élelmiszeripar aktualitásaival. Így a többi között állattenyésztési, növénytermesztési, digitalizációs, természetvédelmi és technológiai kérdések is terítékre kerülnek majd. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 14, 22, 57, 76. A négyesek egyenként 1.714.835 forintot fizetnek, a hármasok 23.770, a kettesek pedig 3.300 forintot érnek. A várható főnyeremény összege a következő héten 2 milliárd 820 millió forintra emelkedik.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így többnyire napos, száraz idő várható. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
4: Szeretettel köszöntöm minden Rádió Most hallgatót a vasárnap délelőttben, azt is már megfelezzük. 10 után járva Alexa Dixonnal és Alex Warren újdonságával folytatjuk, egy óra múlva pedig az Easy Riderrel, amely a tegnapi lecsófőző versenyen forgatott kint a kaposvári nagypiacon. Onnan készített interjúkat Moli kapitány, úgyhogy ezt idézzük vissza a következő órában hallható Easy Riderben.

0: Kattan neten is! Rádiómost.hu.
1: Cover my tracks, I can't bear.

0: közlekedési információk.
1: Egy rendőrségi ellenőrzésről van szó, igaz, nem itt a környéken. Bár ami azt illeti, itt a környéken valahol Trafipax üzemel, mert volt kedves hallgató, ki írta már reggel, hogy látta az autót közlekedni. Talán egy fehér Skodáról volt szó, viszont ahol biztos, hogy dolgoznak a rendőrség szakemberei, az fonyód ott a külterületen a Lidl után, akik lelefelé mennek, őket meg is állítják a rendőrök ellenőrzés céljából. Kedves Betty, köszönjük az infókat. Hálából küldünk neked egy felvételt, remélem elfogadod. Kylie Minogue énekel.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Harcos nap ez a mai, a szeptember 6-a, legalábbis a kalendárium adatai szerint. Több csata is zajlott, 394-ben például az úgynevezett Frigidius melletti csata, amikor is az ottani folyónál, vagyis a mai Szlovénia területén 394. szeptember 6-án összecsaptak a szemben álló felek, mint a kelet-római birodalom és a nyugat-római birodalom. A csata amúgy első Theodosius és csapatai győzelmével értek véget. De például a 15. század derekán e napon volt az Zákányi csata Hunyad vármegyében, amikor Hunyadi János 15 ezer emberével a Vaskapu hágóban szétverte Begler Bég 80 ezer főnyi Erdélybe benyomó török seregét. Ma volt a Szárhegyi csata is 1658-on, amelyben a 300 fő székely sereg legyőzte a tízszeres túlerőben lévő tatár és moldvai betolakodókat. De ma volt a Denevici csata is, Jean-Baptiste Bernadotte marsal vezette, szövetséges, azaz svédorosz porosz és a né marsal által parancsnokolt francia haderő között. És akkor tegyük félre a csatározásokat, nézzünk néhány jóval szelidebb érdekességet a mai napról. A Victoria, azaz Magellan expedíciójának egyik hajója e nap tért vissza Spanyolországba, és ez volt az első hajó, amely körbehajózta a földet 1522-ben. E napon rendelte el Kossuth Lajos pénzügyminiszter az 5 forintos bankjegyek kibocsátását 1848-ban. E napon jelent meg a sűrített a világon először 1899-ben, Bartók e napon fejezte be az 5. vonós négyest 1934-ben, és ma adták ki az első Barbie babát is 1959-ben.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Itt jön Vilike kedvence.
3: A merülő.
2: Hallottál már a bajautörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
3: Padi vizsgán van, könnyű búvárvizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
2: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most.
1: Nyugalmas vasárnapot kívánok, és még csak a délelőttben járunk, lássuk meg benne a pihenés, a kikapcsolódás lehetőségét délutánra. Sziasztok! Ezzel köszöntök minden rádiómos hallgatót az éterben, és adjon a vasárnap csendes lassúsága lehetőséget arra, hogy kikapcsoljuk, lekapcsoljuk magunkat és a mögöttünk hagyott hétköznapi zsongást, hogy lélekben felkészüljünk, és majd belső békével térjünk vissza az élet és a munka ritmusához a holnapi naptól. Zenéink is andalítanak, vagy éppenséggel energizálnak. Utóbbira szerintem a Depeche Mode most jó példa lesz, amivel folytatjuk. És a Coldplay is. 11 órától pedig ne feledjétek Easy Rider, a tegnapi lecsófőző verseny helyszínéről, azaz a kaposvári nagypiacról.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hírek most!
1: Utcatáblákat loptak Balatonfenyvesen. Tovább juthat a VB-n a magyar női kosárlabda válogatott. 11 óra van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreit Gulyás Lórántól hallják. Nagyjából 10 utcanéptáblát loptak el ismeretlenek a közelmúltban Balatonfenyvesen, adta hírű közösségi oldalán a település polgármestere. Farkas Tamás azt írta, az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben. A többi között a Pecske, a Galamba, Gerle, a Gém és a Gólya utca táblája tűnt el. Az egységes megjelenésű táblák pótlását a helyhatóság megkezdte, ez azonban a község számára érthető módon újabb kiadással jár. Jól lehet, a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapatán egy komoly sérülés, illetve betegség hullám söpört végig az elmúlt hetekben. A társaság hadrafogható tagjai gőzerővel készülnek a jövő heti Orosz László emléktornára. Az egykori csapatkapitányról elnevezett viadalt 2011 őszén rendezték meg először a Somogyi vármegye székhelyen. A kupát legutóbb a házigazda KKK hódította el, miután a Kaposvár arénában megrendezett döntőben 103-80 arányban felülmúlta az NKA Universitas Pécs együttesét. Idén a Paks, a Honvéd és a Szeged alakulata vesz még részt a kétnapos tornán. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a bőszénfai szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában. A mérkőzésen Juhász 19, Takács Kis pedig 17 pontot dobott. A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel az afrikai csapat utolsó csoport ellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14 óra 30 perctől a Koreai Köztársaság ellen fejezi be a csoportkört.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is anticiklonális hatások alakítják térségünk időjárását, így többnyire napos, száraz idő várható. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérsékletek 29 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A szombati napon lecsó fesztivál tartottak a nagy piacon, itt aztán a halas lecsótól kezdve csülkös lecsóig, cukkinis lecsóig, ami nincsen semmi hús, sok mindent készült. Ezt a későbbében hallhatják az Izraelben a kedves hallgatók. Én találtam egy nagyon kedves ismerőt, aki én Gödre eszköt, aki szerint ott vagy falu referens, jól mondom, Mortovágyi Csaba, Gödre.
2: Szia Vili, üdvözlöm hallgatókat. Igen, maradjunk annál, hogy házigazda.
1: Akkor legyen házigazda. De most itt más minőségben vagy.
2: Igen, hát ugye rengeteg gasztronómiai rendezvényünk van Gödrén, és Kovács Sanyi barátom megkeresett. Annak az apropóján, hogy a lecsó főző versenyen beülnék a zsűri közé. Természetesen ezt elfogadtam, úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lecsó fognak itt készülni.
1: Szereted a lecsót amúgy?
2: Nem mondanám kifejezetten, nagyon imádom, de egyébként ez talán egy autentikus magyar étel. Habár szerintem nincs olyan magyar, aki ne ismerné, hogy ne főzött már otthon lecsót, de ahogy mondtad, a halas lecsót például még nem kóstoltam, úgyhogy ezt nagyon várom.
1: Személy szerint te melyik lecsót kedved jobban?
2: Parasztgyomrom van, tehát maradjunk a hagyományos lecsónál, szalonnával, esetleg kolbásszal. Egyébként, ahogy már említettük a halas lecsót is, hogy nagyon várom, de ezzel úgy vagyok, mint nálunk a gödrei töpörtyés forradbor ünnepen a borc töpörtyűvel. Érdekes, úgyhogy ezért is kíváncsi vagyok rá, de maradjunk a hagyományosnál szerintem.
1: Tehát amikor kipréselik azt az igaz étkézű tepertőt.
2: Az az igaz.
1: Csaba, köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Folytatjuk az Izraelert, egy nagyon csinos, ráadásul a kolléganőt is találtam a zsűriben, ő zsűritag. Bettát kérdezem, Györfi Bettát, hogy ő hogy áll egyáltalán, hogy viszonyul a lecsóhoz.
3: Imádom a lecsót, nagyon szeretem. Igaz, hogy sokféle fajtáját még nem kóstoltam, úgyhogy izgatottan állok a mai feladat előtt, de a tojásos lecsó kimondottan a kedvencem, szeretem a házias íz. Nem tudom, mennyire leszek fogékony a különlegességekre, amit hallottam, hogy lesznek itt.
1: Köszönöm, Betta.
3: Én is.
1: Ilyen a tojásos lecsó.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Easy Rider, Lecsó Fesztivál nagypiacon, Csorba Csabával is találkoztam, aki most lecsót kézít, és nem vőfénykedik. Csapat vagy?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát próbálom valami jó kis csirkeszárnyas lecsót összehozni, egy kis szerbő és pikás dolgokkal.
1: Tehát hoztál vele fűszert is?
2: Igen, igen, mindenképpen.
1: Milyen ízvilágot képzeljünk el? Csirkepörkölt, ez hasonlít egy kicsit?
2: Hát, vajazik egy kicsit hozzá, de mégse az. Hasonlít hozzá, de egy picit másabb, ugye a lecsónak teljesen más az anyapalanyaga.
1: Csináltál már ilyen?
2: Természetesen.
1: Finom lesz?
2: Mindenképpen. Sőt, meg is kell dupláznom annó.
1: Akkor most lecsókészítés a közeljövőben, hogy vőfénykedsz is azért.
2: Mind a kettő. Jövő héten már lakodom leszek, a mai nap folyamán meg lecsókészítés.
1: Köszönöm, Csaba, szia!
2: No, köszönöm.
1: Megálltam a következő csapatnál is, szám szerint nekem ez a második. Ti vagytok a Barbie. Milyen csapat vagytok?
3: A Nagy Piacnak az egyik csapata vagyunk, mert ugye kettő csapat indult. Egy hagyományos lecsót készített.
1: Jaj, de imádom a hagyományos lecsót.
3: Füstölt szalonna és zsír az alapja, és akkor hát ugye a paradicsom, a hagyma, a paprika, és semmi más, só, semmi más nem kell bele szerintem.
1: Egyébként vannak itt különleges lecsók is, de én is úgy vagyok, hogy a hagyományosat jobban szeretem.
3: Tavaly virsis lecsót készítettünk, azzal első helyezettek lettünk amúgy. Az is sima hagyományos, csak annyi, hogy virsli volt benne.
1: Ez meg megvan bolondítva a kis füstölt cuccal?
3: Igen, de tavaly is volt füstölt szalonna alapként, annyi, hogy most a virslit ezt kihagytuk belőle, és akkor csak simán tényleg az alaplecsót választottuk.
1: Hűha, köszönöm szépen, sziasztok!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. I don't wanna fight and be a star. I don't wanna...

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, amely a nagypiacon készült, és hát szombati napon Lecsó Fesztivált tartottak. Ahogy hallották, a piacnak két csapata is van, én szerintem megtaláltam a második csapatot, vagy az elsőt, nem tudom, de két csapata van.
2: Van, mi vagyunk a második csapat, mi egy ilyen hagyományos lecsóval készültünk igazából.
1: Szebeszéltetek, kollégátok is.
2: Annyi eltérés van a kettő között, hogy mi ezt mangalica zsírral csináltuk, meg mangalica szalonnával, ez adott neki egy kis pikánsabb ízt, és igazából így, ennyi.
1: Egyébként ettél már különleges lecsót, mondjuk halból?
2: Igen, kóstoltam már azt is, de egyébként van most, aki harcsással is kész.
1: Tudom, a halas csabén, imádom a rántott pontyot meg ezeket, de a lecsó szerintem egy kicsikét, az hagyományos.
2: Másik fajta hús irányba kell, hogy működjön, igen. Tóth Dániel, köszönöm.
1: Kis Tóth Gábor is itt van, régi ismerős, nagyon szeretem. Jó az a szerköd, a Western Szerkó. Te is lecsót készítesz?
3: Természetesen, Korpis TV csapatában én vagyok az egyik főelem, aki megsütötte a lecsót.
1: Gondolom, nem először csinálod.
3: Ezt a cigány lecsót, amit csináltunk életemben, először csináltam.
1: Ez nem rossz. Én ettem punyával. Attól cigány lecső, hogy punyával adjátok, vagy mitől?
3: Nem, hanem az, hogy van benne káposzta, összetevőként, és punyával adjuk természetesen.
1: Eddig még csak a romáknál találkoztam cigány lecsóval, nálad?
3: Hát én nem találkoztam még vele igazából, most készítettem először, de az ábra azt mutatja, hogy jó sikerült, mert már nincsen belőle, elfogyott teljesen.
1: Folytatjuk az Easy Rider.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. New truck.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Találtam egy nagyon kedves csapatnevet, a Pandasarok. Honnét a név?
2: Hát mi vagyunk Kaposomokról a Pandások, akinek van egy óriás pandája egy 7000 darabos panda gyűjteménnyel, úgyhogy innen a nevünk.
1: Ez akkor mind ilyen szörme panda? Nem. Tehát nem igazi?
2: Nem, sajnos nem igazi egy se, de nem mindegyik szörme, nagyjából 2000 darab szörme van, meg a többi mindenféle pandás tárgy.
1: A lecsóról is beszélünk azért.
2: Természetesen a lecsó, a panda, annak a védjegye a mosoly, és ezért mi a Piedone lecsót készítjük el, mert hogy Bud Spencer is a humor oltárán van, úgyhogy nekünk egy Piedone lecsón készül.
1: És nekem van bebab is?
2: Természetesen.
1: Hát nem is hallottam, hogy a panda mosolyt összehozták a lecsóval, de tetszik. Úgy ti is mosolyogtok.
2: Mi mindig.
1: Ki az, aki még benn van a csapatban?
2: Pandás tagok, egy ilyen közösségépítő jelleggel főzünk itt reggel.
1: A képeken meg is lehet őket nézni, mert szerintem le leszek fotózva a Rádió Most oldalára. Nagyon aranyosak vagytok, kivel vezégettem?
2: Rákóczi Dóra.
1: Izrájde és a bölcsődei csapat nagy piac, hiszen lecsót készítenek. Ez milyen lecsó?
3: Tojásos lecsó.
1: Az alaplecsó tojással?
3: Így van, így van.
1: Nagyon finom.
3: Ki szalonnával raktuk föl, igen.
1: Sokáig nem zavarlak, csak mondd el, hogy csináltátok alapon, nem? Szalonna hagyma?
3: Igen, szalonna hagyma, és akkor bele a paprika. Én miért raktuk bele egy kis fűszerpiros paprikát, aztán a paradicsom, és akkor vártuk, hogy följöttük a szívünket, lelkünket.
1: Úgy látom, hogy finom, mert sorbának értem, meg fönntartalak benneteket. Ki az, aki dolgozott tojásos lecsóban?
3: Hát mi a bölcsödik csapata vagyunk.
1: Két nevet említsük meg.
3: Szilvi.
1: És?
4: Icus.
1: Meg az egész bölcsöde.
3: Az egész bölcsöde.
1: Gyerekekkel mindent.
3: Mindennel együtt.
1: Köszönöm, melyik bölcsöde
3: ez? Hát ez vegyes, az összes.
1: Kaposvári bölcsöde, sziasztok.
3: Hello.
1: Te már másodszor merített?
2: Te a bölcsikhez tartozok,
1: szépen. Segítesz te is. Búzavirág bölcsöde, minden vegyes csapat.
2: Virág bölcsöde és a Tátika bölcsöde vett részt a főzésben.
1: És kérge keresztneve.
2: Szeremlei Csilla.
1: Sziasztok.
3: Hello.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Mackó egy csapatával folytatjuk. Szia!
2: Szia, üdvözöllek!
1: Milyen lecsót csináltál?
2: Egy cukinis füstös lecsót készítettem mai nap alkalmából.
1: Na figyelj, de cukinit értem, de hogy lesz füstös?
2: A megfelelő mennyiségű füstös szalonna.
1: Hát akkor az is kellett bele, tehát egy füstös szalonna, cukinis lecsó. Egyébként gyakran otthon kevés a paprika, én a cukinit szoktam ilyen kiegészítőként használni, mert egész jó vele.
2: Igen, igen, nagyon jó ízt ad neki, illetve a savasságot, illetve a levet, amit tud emelni.
1: Miért jó a cukkini a lecsóval?
2: Könnyedséget, egy lazaságot, illetve egy kis savasságot, amit tud a lecsónak biztosítani. Én ezért szeretem bele.
1: Hát Csaba, hallottad te ezt? Halasz Csabi.
3: Könnyeden mindent, a lecsó is könnyedén szokott elkészülni.
1: Mackóik csapatából kivel beszélgettem?
2: Szekeresi Ád voltam, köszönöm. Köszönöm.
1: Folytatjuk, Halasz Csabi. Te milyen rendes neved Csaba? Mert mindenki úgy megy Halasz Csabi.
3: De én Kovács Csaba vagyok amúgy különben, az a normális nem, de lassan át fogom keresztelni Halasz Csabira.
1: Csaba, én beírtalak úgy, hogy Kovács Csabi nem találtalak, mióta Halasz Csabi, hogy mindenki megtalál, és én is megtalálok. De a lecsód milyen?
3: Kérlek szépen, úgy kezdtük reggel, nekiáltunk reggel 7:30-kor, igazából lecsos halat csináltunk, ami harcsa filéből készült. Ez annyit jelent, hogy reggel nekiáltunk, szalonnát, harcsát lepirítottuk, ugye hozzáadtuk a lecsót, és így lett harcsás lecsó, ez nagyon-nagyon jó sikerült. Körülbelül 10-15-20 perc alatt elfogyott, úgyhogy remélem mindenkinek íz lett.
1: A rácspont is lehet olyan lecsó, se kicsit. A harcsás lecsó különlegesnek számít?
3: A harcsás lecsót nagyon kevesen készítenek otthon, mert nincs aki ezt tudatban annyira. És inkább a rátmódjon, amit te is mondtál, az közkedvezett az asztalra, de ajánlom mindenkinek a harcsás lecsót, mert egyszerűen elkészítem úgy, mint a harcsát lepirítom, és halacsomi módon akár. Bárkinek szívesen elmondom a boltomba, hogyha bejön, szívesen segítek meg elkészíteni szóba is.
1: De az egy sült keszeget, sült pisztrángot be lehet szerezni az alapot.
3: Hogyne, akár keszeget, kárát, harcsát, stb. Hogyha mindig van mindenünk, próbálkozunk a nagy szárazság ellen és tartani a minőséget is.
1: Szia Csaba!
3: Szerbusztok mindenkinek!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytató.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk az Easy Ridert, ismét egy zsűritag, milyen Tamás, azt tudom, hogy közel állsz azért a konyhához, hiszen séf vagy.
2: Igen, igen. Steller Tamás vagyok, a Turul étteremben voltam először szakács, Babérligeten voltam 7 évig, most jelenleg Budapesten dolgozok, egy ilyen élelmiszerláncnak a vezetője vagyok.
1: Tamás, hagyományos lecsó, füstölt kolbász szalonnával, vagy volt itt például különleges lecsó is, azt hiszem halból. Melyiknek vagy a híve?
2: Hát én a retrós nagymamás lecsót szeretem nagyon. Sima klasszik lecsó.
1: Már körülnéztél a csapatoknál?
2: Persze. Nagyon sok csapat van, azt hiszem 8-an vannak. Körülnéztem, vannak érdekes lecsók, vannak érdekes dolgok, de talán jók lesznek.
1: Voltál Babérligetben, vagy Budapesten vagy, nyilván egy étterem más gasztronómiai szeretet kíván, a lecsőt be lehet építeni.
2: Persze, reggelihez fantasztikus.
1: Szeretik a vendégek?
2: Nagyon, főleg a pestiek, meg a ilyen külföldi vendégek, oda vannak a lecsóért.
1: Köszönjük szépen! Rövidesen műsorunk végehez értünk, de hát föltesszük a pontot az ébetűre, Kovács Sándort, a piac vezetőjét kérdezem. Miért egy ilyen lecsófesztivál a piacon? Hát alapanyag az van itt bőven.
3: Igen, a legfő szempont az alapanyag. Ami a lecsóhoz kell, az a piacon megtalálható és a legjobb minőségben.
1: Körülnéztél már, mint zsűritag?
3: Nagyon fontos, hogy tisztában legyek a dolgokkal, de nyilván elfogult nem lehet senki, úgyhogy várom a különleges lecsókat.
1: Halas lecsó van, egyébként a cukkinit is dicsérik a lecsóba.
3: Igen, igen, az egy különlegesség, illetve is jó, lecsóban meg aztán pláne.
1: Köszönöm. Önök az Easy Ridert hallották, keressék a nagypiacot, nem csak lecsó miatt.
0: Ez volt az Easy Rider. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Sziasztok, a mikrofonnál Keszthelyi Tibor, az Izraider után visszatértem, és már folytatjuk is zenével, majd gasztronómiával. Zenében a Halott Pénz, Dua Lipa és Da Baby közös zenéje jön, ami pedig a gasztronómiát illeti. Hát ugye a lecsó egy tipikus nyárvégi, koraőszi étel finomság, de nem az egyetlen. Mi van még, miben érdemes gondolkodni? Adok néhány tippet.
4: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél. A hangodból hallom, a szívedben látom, tested minden a

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Közeleg az ebéd idő, és már eleve elhallgatva az Easy Rider-t és ott a lecsós finomságokat. Jó, hogy összefut a nyál a szájban. 3:12 múlott 4 perccel jó étvágyat a leendő vasárnapi ebédhez. És már ugye a lecsó szóba került, mint a magyar konyha és a nemzetközi gasztronómia finomsága. Gyorsan tegyük hozzá, hogy van még néhány olyan klasszikus fogás, ami kifejezetten a nyár végi koraőszi betakarítás friss alapanyagaira épít, nem csak a lecsó van. Ilyenkor kell készíteni a zakuszkát és az ajvárt, a sült paprikás paradicsomos krémeket, a szezon utolsó és legédesebb kápia és pritamin paprikáiból, padlizsánból készül kenőkrémeket. De lehet tölteni paprikától, ami ugye nyáron is népszerű, de a koraőszi vastag húsú tévé paprikából és a frissen elrakott paradicsomléből készül a legízletesebb változata. Ajánlom a szilvás finomságokat, a szilvás gombócot és szilvás lepényt, mert most javában érik a legtipikusabb édes gyümölcs, amikor a szilva a legédesebb és a legolcsóbb, a tök is ott van, mint lehetőség friss kaporral, zsengetökkel, szintén a nyár végi tök szezon, amely finom ételt eredményezhet, aztán az esőzések után majd jöhetnek az erdei gombás ragok és levesek. Hát csak legyen hozzá eső, ugyebár? És hát azon gondolkodtam, hogy egyelőre sült sütőtököt nem javaslok, mert hogy még hűvösebb napok, esték nincsenek. Különben is a sütőtök akkor jó már majd, amikor a tér megcsípi. Hát az még egyelőre arrébb van az előrejelzések szerint. Az idei ősz első fagyára október 30-ig várni kell a mai legfrissebb hosszú távú előrejelzés

0: Reklám. Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Forradalmi újítás a Balaton-Boglári menzán. Orosz-amerikai tárgyalások Moszkvában. Dél van, jó napot kívánok! A Rádió Most híreivel Gulyás Lóránt jelentkezik. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jól tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. Szeptember 1-től svédasztalos rendszerben működik a Balaton-Boglári iskola konyhája. A szabad szedés során a diákok többféle főételből, köretből és salátából állíthatják össze ebédjüket. A döntéshozók szerint ez az újítás fejleszti a fiatalok önállóságát, és csökkenti az élelmiszerpazarlást is. Az egyidejűleg 400-450 ember kiszolgálására képes Deseda Camping üzemeltetését 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el, közölte néhány nappal ezelőtt a Somogyi Vármegye Székhely Önkormányzata. A tájékoztatás szerint az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés részeként homokos strandot alakítanak ki, játszóteret építenek, és rendbe teszik a tó két partját összekötő gyalogos és kerékpáros közlekedést is biztosító fahidat. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a Balaton-Fenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpárra, ahol egy rövid település látogatás várta őket, Csisztapürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A Balaton-Fenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balaton-Fenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 14, 22, 57, 76. A négyesek egyenként 1.714.835 forintot fizetnek, a hármasok 23.770, a kettesek pedig 3.300 forintot érnek. A várható főnyeremény összege a következő héten 2.820.000.000 forintra emelkedik. Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehérház külön megbizottjai Moszkvában, közölte vasárnap az orosz elnök tanácsadója. Vlagyimir Putyin szombaton több mint 3 órán át tárgyalta a Kremlben Steve Witkoff elnöki megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az amerikai küldöttség ezt követően Kijevbe utazott.
1: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban is frontmentes, meleg nyári időben lesz részünk. Csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem érkezik. A hőmérők higanyszála 30 fokig húzhat fel.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
4: Hát na tessék, most ébredtünk fel éppen csak vasárnap, és már is itt van az ebédidő, és ezzel együtt a délután is. Először is jó étvágyat az ebédhez, és további kellemes vasárnap délutáni kikapcsolódás.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sigma elhíresült zenét hallgattuk, ez volt a Nobody to Love még 2014-ből. A folytatásban pedig egy észrevétel. Biztos ti is észrevettétek a különböző Facebookos, közösségi médiás adásvételi csoportokban, hogy egyre többen és egyre többen hirdetnek lakás ingatlan kiürítést. Bennem is felmerült a kérdés, hogy vajon miért lehet ez, és hát nyilvánvalóan azért, mert hogy a hazai hulladék gazdálkodásban az elmúlt években gyökeres változások történtek, amelyek teljesen átalakították a piaci környezetet és a lakossági szokásokat. A legfőbb okok a lomelszállítási hirdetések megszaporodása mögött az, hogy 2023-tól a MOHU egy ugye koncesziós rendszert alakított ki. A jogszabályok jelentősen szigorították a tiltott hulladék elhelyezés szankcióit. Láthatjuk itt Kaposváron is, hogy mennyi illegális hulladék lerakás van, holott lehetőség van egyébként egy csomó mindent díjmentesen, és még több mindent kevés pénzért lerakni. Könnyebben alakulhattak át ilyen vállalkozások, de azért óva intenék mindenkit attól, hogy az első jöttmentnek odaadjon mindenféle limlomot. Van ugyanis rejtett szürke zóna, mert nem minden hirdető bejegyzett hulladékszállító. Mi a különbség? Hát a legális vállalkozók a hivatalos hulladék udvarokba lerakókban lerakási díjat fizetnek, a feketén dolgozók csak árakkal csábítanak, és ki tudja, hogy a természetben hol dobják ki a felesleges hulladékot. Ha valaki biztosra szeretne menni, hogy hogyan lehet felismerni a legális és szabályos lomelszállítókat, hát úgy, hogy egy ilyen legális szállítónak rendelkeznie kell a kormányhivatal által kiadott hulladékszállítási engedéllyel. Ezt nyugodtan el lehet kérni, a számot pedig lehet ellenőrizni az Országos Környezetvédelmi és Információs Rendszerben, azaz az OKIR rendszeren.

0: hallgattunk a Totótól az Afrikát 1982-ből, ami a popzene történetének egyik legikonikusabb és legidőtállóbb slágere. Amúgy a Totó negyedik lemezének záró dala volt, és végül a zenekar egyetlen Billboard listavezető dalává lett. A téma eredete, ami David Paich-ról szól, ő írta, valójában sosem járt Afrikában a dal szerzése előtt, viszont az ihlete a tévéből származott, dokumentumfilmeket nézett az afrikai éhségről, híradásokat és egy korábbi katolikus iskolai élmény is adott neki egy pluszt, ahol a tanárai a misszionárisok munkájáról meséltek. Így aztán írt egy melódiát, és a dal az évtizedek során igazi netes és popkulturális mém fenoménné vált, ami a mai fiatal generációk számára is egyébként menő. Hát valahogy csak ennyi kell egy világsláger születéséhez. Se több, se kevesebb.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: nagy nyári sláger Calvin Harris előadásában a Summer 2014-ben született egyébként, és a mai napig meghallgatva érezhetjük úgy, hogy tényleg igazi nyári sláger van, igazi nyári hangulat van, és hogy mennénk strandra, stb. És aztán jön utána a hideg zuhany, a tudat, hogy ho-ho-ho, hát hiszen szeptember 6-a van, immáron túl vagyunk egy egész szeptemberi héten, tulajdonképpen megindult az iskola, nagyjából az élet visszaállt a szokásos rendjébe. Na de hát az időjárás egyáltalán nem ezt mutatja, marad is a nyári idő, sőt, még majd fokozódni is fog az előrejelzések szerint, de erről bővebben már majd Lóritól a hírekben. Én azonban búcsúzom, és ahogy nyáron is, úgy a hétvégén délutánonként terepet adunk a temérdek jó zenéhez, akár a ház körüli munkához, akár a strandoláshoz, fürdőzéshez, pihenéshez, bármihez. Búcsúzom, szerdán reggel jövök, addig is visszhal, sziasztok!
1: 91.2. Rádió most!

0: Hírek most!
1: A kaposvári óvodakezdést is támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet. 800 vállalkozás kaphat 5 plusz 5 millió forintot. Jó napot kívánok, 13 óra van, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 90 óvodakezdési csomagot osztott ki a napokban az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron. A Szent Jakabi Művelődési Házban olyan rászoruló családok kapták készhez a hasznos ajándékot, amelyek többsége rendszeres látogatója volt a biztos kezdett gyerekházfejlesztő foglalkozásainak. A csomagokban a többi között pizsamák, tisztálkodási szerek, írólapok, festékek és gyurmák kaptak helyet. Bejutott a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé a Kaposvári Vízilabda Klub. Surányi László tanítványai a pénteki győzelem után szombaton 2 gólos előnyről várhatták a Szolnok elleni visszavágót, amit 15-14-re elveszítettek ugyan, de egy találattal így is jobban zártak tiszaparti riválisuknál. A KVK 2013-ban szerepelt utoljára a kupa sorozat 4-es fináléjában. A somogyiak közül Berta, Vindics, Gábor, Molnár és Várkonyi egyaránt 2-2 egységig jutott. Idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok voltak a legforgalmasabb hajókikötők a Balatonon, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság közleményében arról is ír, hogy a cég kiegyensúlyozott forgalommal zárta a főszezont. Igaz, az utazási kedvet az extrém hőség némileg visszafogta. A kompokra augusztus 22-én váltották meg a legtöbb jegyet. Aznap több mint 19 ezer ember fordult meg Szántód és Tihany között. A menetrendi hajózásban pedig a Balaton átúszás napja hozott idei rekordot. Augusztus 8-án ugyanis mintegy 11 ezeren keltek át Balatonbogláról Répülöpre. Elindul az 5 plusz 5-ös támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István videójában elmondta, ezúttal mintegy 800 vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. A konstrukció ugyanis egy 5 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forintnyi visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A tárcavezető azt is hozzátette, a cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások is vannak. A pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Az elmúlt másfél hónapban az őzek, a következő hetekben pedig a szarvasok miatt kell különösen körültekintően vezetni az erdővel határos útszakaszokon. Erre hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A szervezet közleményében az áll, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel hazánkban. Ennek túlnyomó többsége őz volt, ezt követi a szarvas, majd a vaddisznó.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban is frontmentes, meleg nyári időben lesz részünk. Csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem érkezik. A hőmérők higanyszála 30 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Kedvenc zenéiddel.
3: Music.
0: A pillanat a tiéd.

0: Reklám.
1: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Kaposvári fotósok országos sikere. Játékos kártyapaklit tervezett fiataloknak a Nébi. 14 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Országos negyedik helyezést ért el a Kompur Fotóklub, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 43. seregszemléjén. A kaposváriak 24 nevezett alkotása 17 pontos átlagot ért el, 7 fotójuk pedig bekerült a kiállítás anyagába. A tárlaton Bedő Kornél, Lőrinc Ferenc, Somoskövi Gábor, Stulic Milán és Tóth Gyula egy-egy munkája szerepel majd. Nagyjából 10 utcanéptáblát loptak el ismeretlenek a közelmúltban Balatonfenyvesen, adta hírű közösségi oldalán a település polgármestere. Farkas Tamás azt írta, az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben. A többi között a Pecske, a Galamba, Gerle, a Gém és a Gólya utca táblája tűnt el. Az egységes megjelenésű táblák pótlását a helyhatóság megkezdte, ez azonban a község számára érthető módon újabb kiadással jár. 2 gépkocsi karambolozott szombaton délután Balatonvilágos térségében a 7-es főúton. Az autókban összesen 3-an utaztak, mindannyian saját erejükből hagyták el a járműveket, amelyeket a siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt a műszaki mentés idején az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A morzsapakli segítségével ugyanis a diákok irányított, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszerpazarlás témakörében. A kártyacsomag egyszerűbb és összetettebb kérdéseket egyaránt tartalmaz. A témakör bonyolultságától és a fiatalok aktivitásától függően egy-egy kérdéskártya nagyjából 10-15 perces beszélgetés alapjául szolgálhat. A paklit a pedagógusok ingyenesen igényelhetik. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában. A mérkőzésen Juhász 19, Takács Kis pedig 17 pontot dobott. A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel az afrikai csapat utolsó csoport ellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14 óra 30 perctől a Koreai Köztársaság ellen fejezi be a csoportkört. Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehérház külön megbizottjai Moszkvában, közölte vasárnap az orosz elnök tanácsadója. Vladimir Putyin szombaton több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff elnöki megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az amerikai küldöttség ezt követően Kijevbe utazott.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban is frontmentes, meleg nyári időben lesz részünk. Csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem érkezik. A hőmérők higanyszála 30 fokig kúszhat fel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Legóznak a kaposvári idősek, és milyen jól csinálják. Az utolsó percekben bukta el a rangadót a Rákóczi. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 15 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Különleges hobbi hozta össze a kaposvári Liget időskorúak otthonának lakóit. Az idős hölgyek ugyanis legóépítésbe kezdtek, a foglalkozások pedig mára nem csak az intézményben, hanem a TikTokon is népszerűvé váltak. A Lego Klub ötlete Dittmann Anna Mária gyógypedagógustól származik. A foglalkozásokon mindenki a képességeinek és állapotának megfelelő feladatot kap. A legózás legfontosabb célja a sikerélmény, a kikapcsolódás és a csapat munka erősítése. Egy az utolsó pillanatokban esett találattal veszítette el a szombati rangadót a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek hazai pályán fogadták a PMFC együttesét, és bár mindent megtettek, hogy itthon tartsák a három pontot, a 93. percben Novák Zsombor megszerezte a baranyaiak győztes gólját. Gyürki Gergely tanítványai legközelebb jövő szombaton a 60 otthonában lépnek pályára, a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Lecsó fesztivált rendeztek szombaton a kaposvári nagypiacon. A főzőverseny résztvevői saját receptjeik alapján készítették el a finomságokat, amiket az érdeklődők díjmentesen meg is kóstolhattak. A fiatalabb látogatókat kézműves foglalkozások várták. A szervezők célja ezzel a programmal is az volt, hogy megmutassák, a piac nem csupán a vásárlás színtere, hanem igazi közösségi tér is. A vasúti töltés mellett 300 méter hosszan meggyulladt a Gaz-Somogy-Szentpál határában. A töltéstől 2-300 méterre egy nagyobb terület lángolt. A helyszínre a marcali, a keszthelyi, az alakarosi, a pacsai, valamint a két helyi tűzoltókat, illetve a katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot riasztották. A tűztől 6-800 méterre lakóházak állnak, a tulajdonosok két lajtos kocsit küldtek a területre. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg. Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét és önálló életvitelét támogató, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen, így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. A Magyar Honi Földtani Társulat 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Idén október 20-áig lehet leadni a szavazatokat az ásványokra, ezúttal is három jelölt közül lehet választani, az Augit, a Chrysotillas Best és az Olivin verseng a címért.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban sem változik térségünk időjárása, marad a derült égbolt és a kellemesen meleg idő. Frissítő záporok, zivatarok kialakulásának kevés az esélye. 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
2: kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot! Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába! Kaposvár két keréken is vár! Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért, mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: A Budapest Pélmaratont is megnyerte a Kasi kiválósága. Bőszínfai példák a víz megtartására. 16 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Karsai Gábor és a Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics Tóth Lili Anna nyerte a 41. Vizer Budapest Pélmaraton keretében vasárnap megrendezett országos bajnokságot, mindketten megvédték címüket. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága a hölgyek mezőnyében közel 10 perccel volt gyorsabb a második helyezetnél. A viadalra a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Összesen 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. Szeptember 1-től svédasztalos rendszerben működik a Balaton-Boglári iskola konyhája. A szabad szedés során a diákok többféle főételből, köretből és salátából állíthatják össze ebédjüket. A döntéshozók szerint ez az újítás fejleszti a fiatalok önállóságát és csökkenti az élelmiszerpazarlást is. Szeptember 22-ig igényelhetik a hátrányos helyzetű, a szakképzésben jól tanuló diákok az apácai ösztöndíjat. A 12 milliárd forintos keretösszegű program sikeres pályázói 7-19 hónapon keresztül kaphatnak támogatást. Ennek összege a tanulmányi eredményhez igazodva sávosan meghatározott, ami havonta 16 és 34 ezer forint között mozog. A kezdeményezés az anyagi támogatás mellett mentorok bevonásával tehetséggondozást is biztosít a fiatalok számára. 40 cm alá apadt pénteken a Balaton átlagos vízállása. A siófoki vízmércéhez viszonyítva mindössze 39 cm-t mértek a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a tó vize az elmúlt két hétben újabb 7 cm-t csökkent. A víz hőmérséklete 23,5 Celsius fokos. Egyre sürgetőbb megoldást találni a klímaváltozás okozta gyakori aszályra. Éppen ezért a következő években felértékelődnek a víz megtartásának lehetőségei és a forgatás nélküli talajművelési technológiák. Hangzott el nemrégiben egy szakmai konferencián a Bőszínfai Szarvasfarmon. A fórumon a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba arról is beszélt, hogy a zselici létesítmény és a kaposvári kampusz már évek óta példaértékű munkát végez ezen a területen, és már számos jó gyakorlatot letett az asztalra. Olyan digitális államot szeretne a tudományos és technológiai miniszter, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon észre tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán egy pénteki szakmai konferencián. A tárca vezető szerint a változásokra a gyerekeket is fel kell készíteni, emiatt ma már nem az a kérdés, hogy az EMI használatának be kell kerülnie az oktatásba, hanem az, hogy hogyan és mikor kell ezt bevezetni.
0: Időjárás jelentés.
1: A folytatásban sem változik térségünk időjárása, marad a derült égbolt és a kellemesen meleg idő. Frissítő záporok, zivatarok kialakulásának kevés az esélye. 28-30 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Megérkezett az új BMW X5. Magabiztos kisugárzás, nagy eklassze technológiák és kifinomult vezethetőség egyetlen modellben. Mostantól előrendelhető a Schneider Autóháznál már 35.700.000 forinttól. Legyen az elsők között, akik megtapasztalják az új BMW X5 élményét. Várjuk Pécsen és Kaposváron a Schneider Autóháznál. Új BMW X5. Vezetésre született.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!

0: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Országos negyedik helyezést ért el a Kompur Fotóklub a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 43. seregszemléjén. A kaposváriak 24 nevezett alkotása 17 pontos átlagot ért el, 7 fotójuk pedig bekerült a kiállítás anyagába. A tárlaton Vedő Kornél, Lőrinc Ferenc, Somoskövi Gábor, Stulic Milán és Tóth Gyula egy-egy munkája szerepel majd. Kaposvárról is családok tucatjai érkeztek szombaton a Balaton-Fenyvesi kisvasút napjára. Az érdeklődőket gőzös különvonat szállította Somogyszentpára, ahol egy rövid település látogatás várta őket. Tisztapürdőn pedig a Berek látogatóközpontot lehetett megtekinteni. A Balaton-Fenyvesi állomáson egész nap nyitva állt a műhely, egy sor keskeny nyomközű járművet meg lehetett nézni, voltak gyermekfoglalkozások, Sohány Domitilla pedig Berci és a Balaton-Fenyvesi kisvasút című mesekönyvét dedikálta. 2 gépkocsi karambolozott szombaton délután Balatonvilágos térségében a 7-es főúton. Az autókban összesen 3-an utaztak, mindannyian saját erejükből hagyták el a járműveket, amelyeket a siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt a műszaki mentés idején az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A morzsapakli segítségével ugyanis a diákok irányított, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszerpazarlás témakörében. A kártyacsomag egyszerűbb és összetettebb kérdéseket egyaránt tartalmaz. A témakör bonyolultságától és a fiatalok aktivitásától függően egy-egy kérdéskártya nagyjából 10-15 perces beszélgetés alapjául szolgálhat. A paklit a pedagógusok ingyenesen igényelhetik. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában. A mérkőzésen Juhász 19, Takács Kis pedig 17 pontot dobott. A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel az afrikai csapat utolsó csoport ellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14 óra 30 perctől a Koreai Köztársaság ellen fejezi be a csoportkört. Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehérház külön megbizottjai Moszkvában, közölte vasárnap az orosz elnök tanácsadója. Vladimir Putyin szombaton több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff elnöki megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az amerikai küldöttség ezt követően Kijevbe utazott.
1: Időjárás jelentés.
0: A folytatásban sem változik térségünk időjárása, marad a derült égbolt és a kellemesen meleg idő. Frissítő záporok, zivatarok kialakulásának kevés az esélye. 28-30 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Autóba ülnél? Várj egy pillanatot. Mi lenne, ha ma inkább tekernél? Suliba, munkába. Kaposvár két keréken is vár. Nincs dugó, nincs parkolóhelyvadászat, csak te, a bringád és egy kis mozgás. Ráadásul minden egyes megtett kilométer, amit autó helyett kerékpárral teszel meg, egy lépés a tisztább, élhetőbb város felé. Indulj zölden, tekerj inkább a jobb városi levegőért. Mindannyiunkért. Bringával suliba, bringával munkába, Kaposvárért is. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottam. Kedvenc zenéiddel!
5: Music, music!
2: A pillanat! A tiéd!

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Hát és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg. Összebilincselt minket az

0: talking. Kaposvári Krónika, a város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 6-a, vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Ösztöndíj és

0: tehetséggondozás. A Kaposvári Szakképzési Centrum tagintézményeiből az elmúlt tanévben 107 diák és 40 mentor pályázott sikerrel az Apácai Ösztöndíjra. A hátrányos helyzetű, a szakképzésben jó tanuló fiatalok idén szeptember 22-ig adhatják be kérelmeiket. Akik megkapják ezt a támogatást, 7-19 hónapon keresztül kaphatnak ösztöndíjat, aminek összege havi 16 és 34 ezer forint között mozog. A mentorok pedig a tanulók tehetséggondozásáért felelnek. A program keretösszege országosan 12,2 milliárd forint. Programokban és élményekben is bővelkedett a kaposvári nagy rendezvény. Élménydús programok tucatjait kínálta az idei Riprónai Fesztivál is. A Bagosi Brothers Company, a The Beavers és a 30Y koncertje egyaránt megtöltötte a Kossuth teret, de August Bárió és Sarkadi Kis János közös műsora is sokakat vonzott. Az iparművészet is diákok ezúttal a négy őselem, a tűz, a víz, a föld és a levegő köré szervezték bemutatóikat, miközben az utcaművészeti tárlatokra, a zenés-mesés előadásokra és a képzőművészeti kiállításokra is rengeteg család volt kíváncsi. Pintér Rómeó alpolgármester szerint épp ez a sokszínűség a rendezvény sikerének titka.
1: A Riprónai Fesztiválunk, amely még sok-sok évvel ezelőtt Festők Városa néven indult, azt a küldetést vállalta, hogy ne egyszerűen csak a múlt időben tudjuk megjeleníteni azt, hogy Kaposvár a festők városa, hanem legyen miről beszélnünk jelen időben, és legyen mit mondanunk jövő időben egyaránt. Ez a fesztivál is, egészen bizonyos vagyok abban, hogy úgy sikerült, hogy mindenki megtalálja azt a programelemet, amely kedves számára, legyen szó zenei programról, képzőművészeti programról, performance-ról.
0: Precíziós megoldások, digitális jövőkép. Könyvbemutató is színesíti majd a Kán Egyetemi Napok idei programsorozatát. A hírt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora jelentette be a közelmúltban. Dr. Gyurica Csaba elmondta, a felsőoktatási intézmény kutatói ezúttal egy olyan kötetet szerkesztettek, amely az állattenyésztés precíziós megoldásait, jó gyakorlatait sorakoztatja fel.
2: A tavalyi évben bemutattunk egy új könyvet, ami a precíziós növénytermesztés címet viselte, és a precíziós gazdálkodáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó legkorszerűbb ismereteket foglalta össze egy rendes vaskos kiadványban. Ebben az évben jelentem, szintén előrukkolunk egy újabb kiadványra, de a precíziós állattenyésztésről szóló könyvet fogjuk bemutatni. Ez az alkalom lesz a nulladik napa bemutatója ennek a könyvnek.
0: Technikai sokszínűség, művészi sokoldalúság. A Helylenyomata címmel nyílt meg Jónás Péter legújabb kiállítása néhány nappal ezelőtt a Vaszari Képtárban. A tárlat most a kaposvári művész elmúlt 20 évének alkotásaiból válogat. A megnyitón Révész Emese művészettörténész azt mondta, a gyűjtemény a művészi gondolkodás változásait és visszatérő motívumait egy technikailag is sokszínű válogatáson keresztül mutatja be.
3: Nagyon üdítő és nagyon izgalmas ebben az anyagban, amit elénk tárul, az a szabad mozgás, ingázás, átjárás különböző műfajok között. Mert hogy fest is, nyomtatott grafikában is gondolkodik, egyedi grafikában is gondolkodik. És sok esetben nyomtat vászonra, meg falemezre, és vegyíti a különféle technikákat, mintha nem jelentene számára kötöttséget, semmilyen médium, sőt, a kiállítás még plasztikákra is ad mintát.
0: Közösségépítő toponáriak. Hőzőversennyel, vetélkedőkkel, színpadi programokkal búcsúztatták a nyarat szombaton Toponáron. A településrész hagyományos közösségépítő napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevő családokat és szervezőket.
4: Minden esztendőben ez időt állt, a toponári városrészben is összegyűlünk, azért, hogy jót tegyünk, meg együtt tegyünk, és reményeink szerint jól szórakozzunk is. És ez most már a második alkalom, hogy bejöttünk az iskola udvarába, itt jobban elférünk, van árnyék is, és itt lehetünk. Önöknek pedig hálásan köszönöm, hogy megint ilyen sokan eljöttek, azért, mert szerették volna, hogy társaságban legyenek, hogy együtt legyünk. És külön köszönöm a főzőknek, hálásan köszönöm a munkájukat, 10 vagy 11 csapatot számoltam össze, hogy a hagyományokat szintén nem megszakítva, továbbra is itt voltak velünk, és elláttak bennünket, csak úgy, mint az asszonyok, akik ott vannak a pult mögött, és nagy kondérok mellett még mindig várják az éhes szájakat.
0: Multidéző béradás. Retro béradásra hívta az önkénteseket szombaton a kaposvári területi vérellátó. A véradók miközben a karjukat nyújtották, évtizedekkel ezelőtti fotókon és tárgyakon keresztül idézhették meg a régi idők hangulatát. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal hirdette meg ezt a különleges alkalmat, amelyen sör, virsli, számos meglepetés, nyereményjáték és kvízműsor is várta a segítőket. Végezetül sport. Hazai pályán szenvedett 1-0-ás vereséget nagy riválisától, a PMFC-től tegnap a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A pontvadászat 7. fordulójában két eddig hibátlan együttes csapott össze, így a találkozó nagy iramot és számtalan szép megoldást hozott. A somogyi zöldfehérek végig közelebb álltak a gólszerzéshez, ám ez végül a 93. percben Novák Zsombor jóvoltából a pécsieknek sikerült. A lefújást követően Gyürki Gergely vezetőedző azt mondta, hiába a vereség, ebből a mérkőzésből is sokat lehetett tanulni.
5: Végletekig kiélezett mérkőzés volt, és most a végjáték nem nekünk kedvezett. Viszont amit terveztünk, szerintem az a játéképítésben, a játékban működött. Talán mondhatom, hogy közelebb álltunk a gólhoz az egész mérkőzés folyamán, mint a Pécs. Mi többet birtokoltuk a labdát, több helyzetet, lehetőséget tudtunk kialakítani, az ellenfelünk pedig az átmenetből, illetve a rögzített szituációk után volt inkább veszélyes. Meccslabdánk volt a végén, utána egy átmenetből lefordultak rólunk, ahol elvesztettünk több kulcs párharcot is. Nem érdemeltünk vereséget, viszont gratulálni kell a Pécsnek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly tanulópénz számunkra.
0: Négy között a KVK a Magyar Kupában. 13 év után ismét bejutott a Magyar Kupa 4-es döntőjébe a kaposvári vízilabda klub OB1-es csapata. Surányi László tanítványai pénteken a Tiszaligeti uszodában 17-15-ös bravúr győzelemmel zárták a Szolnok elleni találkozót, és bár a szombati visszavágót hazai medencében 15-14-re elveszítették, összesítésben mégis egy góllal megnyerték a párharcot. A finálé a jövő hétvégén lesz, szerdán azonban a bajnoki pontvadászat is megkezdődik a KVK számára, amikor is a BVSC érkezik majd a Csík Ferenc versenyuszodába.
6: Ez volt a Kaposvári Krónika.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Időjárás jelentés.
0: A tegnapihoz hasonló eseménytelen csendes esténk lesz ma is. Csapadék nem várható, a szél néhol megélénkül. A hőmérők 26-28 fokot mutathatnak.
8: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Maraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 90 óboda kezdési csomagot osztott ki a napokban az Ökumenikus Segélyszervezet Kaposváron. A Szent Jakabi Művelődési Házban olyan rászoruló családok kapták készhez a hasznos ajándékot, amelyek többsége rendszeres látogatója volt a Biztos Kezdet gyerekházfejlesztő foglalkozásainak. A csomagokban a többi között pizsamák, tisztálkodási szerek, írólapok, festékek és gyurmák kaptak helyet. Bejutott a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé a Kaposvári Vízilabda Klub. Surányi László tanítványai a pénteki győzelem után szombaton 2 gólos előnyről várhatták a Szolnok elleni visszavágót, amit 15-14-re elveszítettek ugyan, de egy találattal így is jobban zártak tiszaparti riválisuknál. A KVK 2013-ban szerepelt utoljára a kupa sorozat 4-es fináléjában. A somogyiak közül Berta, Vindics, Gábor, Molnár és Várkonyi egyaránt 2-2 egységig jutott. Karsai Gábor és a Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics Tóth Lili Anna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap megrendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága a hölgyek mezőnyében közel 10 perccel volt gyorsabb a második helyezetnél. A viadalra a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Összesen 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. Elindul az 5+5-ös támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István videójában elmondta, ezúttal mintegy 800 vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. A konstrukció ugyanis egy 5 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A tárcavezető azt is hozzátette, a cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások is vannak. A pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Az előző évekhez képest idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Cause you don't care.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence.
2: A
1: hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Különleges hobbi hozta össze a Kaposvári Liget időskorúak otthonának lakóit. Az idős hölgyek ugyanis LEGO építésbe kezdtek, a foglalkozások pedig mára nem csak az intézményben, hanem a TikTokon is népszerűvé váltak. A LEGO Klub ötlete Dittmann Anna Mária gyógypedagógustól származik. A foglalkozásokon mindenki a képességeinek és állapotának megfelelő feladatot kap. A legózás legfontosabb célja a sikerélmény, a kikapcsolódás és a csapat munka erősítése. Egy az utolsó pillanatokban esett találattal veszítette el a szombati rangadót a Kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A somogyi zöldfehérek hazai pályán fogadták a PMFC együttesét, és bár mindent megtettek, hogy itthon tartsák a három pontot, a 93. percben Novák Zsombor megszerezte a baranyaiak győztes gólját. Gyürki Gergely tanítványai legközelebb jövő szombaton a 60 otthonában lépnek pályára, a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Nagyjából 10 utcanéptáblát loptak el ismeretlenek a közelmúltban Balatonfenyvesen, adta hírű közösségi oldalán a település polgármestere. Farkas Tamás azt írta, az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben. A többi között a Pecske, a Galamba, Gerle, a Gém és a Gólya utca táblája tűnt el. Az egységes megjelenésű táblák pótlását a helyhatóság megkezdte, ez azonban a község számára érthető módon újabb kiadással jár. A kormánynak fontos, hogy a helyhatóságok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írta a Vidék és Településfejlesztési Miniszter közösségi oldalán, miután részt vett az önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának ülésén. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, tárcája partnerként tekintett

0: kitekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 3, 14, 22, 57, 76. A négyesek egyenként 1.714.835 forintot fizetnek, a hármasok 23.770, a kettesek pedig 3.300 forintot érnek. A várható főnyeremény összege a következő héten 2.820.000.000 forintra emelkedik. Egy sor elképzelést fogalmaztak meg az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozóan a Fehérház külön megbizottjai Moszkvában, közölte vasárnap az orosz elnök tanácsadója. Vlagyimir Putyin szombaton több mint 3 órán át tárgyalt a Kremlben Steve Witkoff elnöki megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az amerikai küldöttség ezt követően Kijevbe utazott.
1: Időjárás jelentés.
0: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok, közösségépítő toponáriak. Főzőversennyel, vetélkedőkkel, színpadi programokkal búcsúztatták a nyarat szombaton Toponáron. A településrész hagyományos közösségépítő napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevő családokat és szervezőket.
2: Minden esztendőben ez időt állt, a toponári városrészben is összegyűlünk, azért, hogy jót tegyünk, meg együtt tegyünk, és reményeink szerint jól szórakozzunk is. És ez most már a második alkalom, hogy bejöttünk az iskola udvarába, itt jobban elférünk, van árnyék is, és itt lehetünk. Önöknek pedig hálásan köszönöm, hogy megint ilyen sokan eljöttek, azért, mert szerették volna, hogy társaságban legyenek, hogy együtt legyünk. És külön köszönöm a főzőknek, hálásan köszönöm a munkájukat, 10 vagy 11 csapatot számoltam össze, hogy a hagyományukat szintén nem megszakítva, továbbra is itt voltak velünk, és elláttak bennünket, csak úgy, mint az asszonyok, akik ott vannak a pult mögött, és nagy kondérok mellett még mindig várják az éhes szájakat.
1: Precíziós megoldások, digitális jövőkép. Könyvbemutató is színesíti majd a Kán Egyetemi Napok idei programsorozatát. A hírt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora jelentette be a közelmúltban. Dr. Gyurica Csaba elmondta, a felsőoktatási intézmény kutatói ezúttal egy olyan kötetet szerkesztettek, amely az állattenyésztés precíziós megoldásait, jó gyakorlatait sorakoztatja fel.
3: A tavalyi évben bemutattunk egy új könyvet, ami a precíziós növénytermesztés címet viselte, és a precíziós gazdálkodáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó legkorszerűbb ismereteket foglalta össze egy rendes vaskos kiadványban. Ebben az évben jelentem, szintén előrukkolunk egy újabb kiadványra, de a precíziós állattenyésztésről szóló könyvet fogjuk bemutatni. Ez az alkalom lesz a nulladik nap a bemutatója ennek a könyvnek.
1: Ösztöndíj és tehetséggondozás. A Kaposvári Szakképzési Centrum tagintézményeiből az elmúlt tanévben 107 diák és 40 mentor pályázott sikerrel az apácai ösztöndíjra. A hátrányos helyzetű, a szakképzésben jó tanuló fiatalok idén szeptember 22-ig adhatják be kérelmeiket. Akik megkapják ezt a támogatást, 7-19 hónapon keresztül kaphatnak ösztöndíjat, aminek összege havi 16 és 34 ezer forint között mozog. A mentorok pedig a tanulók tehetséggondozásáért felelnek. A program keretösszege országosan 12,2 milliárd forint. Multidéző véradás. Retro véradásra hívta az önkénteseket szombaton a kaposvári területi vérellátó. A véradók miközben a karjukat nyújtották, évtizedekkel ezelőtti fotókon és tárgyakon keresztül idézhették meg a régi idők hangulatát. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal hirdette meg ezt a különleges alkalmat, amelyen sör, virsli, számos meglepetés, nyereményjáték és kvízműsor is várta a segítőket. Te

0: technikai sokszínűség, művészi sokoldalúság. A hely lenyomata címmel nyílt meg Jónás Péter legújabb kiállítása néhány nappal ezelőtt a Vaszari Képtárban. A tárlat most a kaposvári művész elmúlt 20 évének alkotásaiból válogat. A megnyitón Révész Emese művészettörténész azt mondta, a gyűjtemény a művészi gondolkodás változásait és visszatérő motívumait egy technikailag is sokszínű válogatáson keresztül mutatja be.
1: Nagyon üdítő és nagyon izgalmas ebben az anyagban, amíg elénk tárul, az a szabad mozgás, ingázás, átjárás különböző műfajok között. Mert hogy festés, nyomtatott grafikában is gondolkodik, egyedi grafikában is gondolkodik. És sok esetben nyomtat vászonra, meg falemezre, és vegyíti a különféle technikákat, mintha nem jelentene számára kötöttséget, semmilyen médium, sőt, a kiállítás még plasztikákra is ad mintát.
0: Programokban és élményekben is bővelkedett a kaposvári nagy rendezvény. Élménydús programok tucatjait kínálta az idei Riprónai Fesztivál is. A Bagosi Brothers Company, a The Beavers és a 30Y koncertje egyaránt megtöltötte a Kossuth teret, de August Bárió és Sarkadi Kis János közös műsora is sokakat vonzott. Az iparművészetis diákok ezúttal a négy őselem, a tűz, a víz, a föld és a levegő köré szervezték bemutatóikat, miközben az utcaművészeti tárlatokra, a zenés-mesés előadásokra és a képzőművészeti kiállításokra is rengeteg család volt kíváncsi. Pintér Rómeó alpolgármester szerint épp ez a sokszínűség a rendezvény sikerének titka.
2: A Riprónai Fesztiválunk, amely még sok-sok évvel ezelőtt Festők Városa néven indult, azt a küldetést vállalta, hogy ne egyszerűen csak a múlt időben tudjuk megjeleníteni azt, hogy Kaposvár a festők városa, hanem legyen miről beszélnünk jelen időben, és legyen mit mondanunk jövő időben egyaránt. Ez a fesztivál is, egészen bizonyos vagyok abban, hogy úgy sikerült, hogy mindenki megtalálja azt a programelemet, amely kedves számára, legyen szó zenei programról, képzőművészeti programról, performance-ról.
0: Végezetül sport. Hazai pályán szenvedett 1-0-ás vereséget nagy riválisától, a PMFC-től tegnap a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. A pontvadászat 7. fordulójában két eddig hibátlan együttes csapott össze, így a találkozó nagy iramot és számtalan szép megoldást hozott. A somogyi zöldfehérek végig közelebb álltak a gólszerzéshez, ám ez végül a 93. percben Novák Zsombor jóvoltából a pécsieknek sikerült. A lefújást követően Gyürki Gergely vezetőedző azt mondta, hiába a vereség, ebből a mérkőzésből is sokat lehetett tanulni.
3: Végletekig kiélezett mérkőzés volt, és most a végjáték nem nekünk kedvezett. Viszont amit terveztünk, szerintem az a játéképítésben, a játékban működött. Talán mondhatom, hogy közelebb álltunk a gólhoz az egész mérkőzés folyamán, mint a Pécs. Mi többet birtokoltuk a labdát, több helyzetet, lehetőséget tudtunk kialakítani, az ellenfelünk pedig az átmenetből, illetve a rögzített szituációk után volt inkább veszélyes. Meccslabdánk volt a végén, utána egy átmenetből lefordultak rólunk, ahol elvesztettünk több kulcspárharcot is. Nem érdemeltünk vereséget, viszont gratulálni kell a Pécsnek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly tanulópénz számunkra.
0: Négy között a KVK a Magyar Kupában. 13 év után ismét bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe a kaposvári vízilabda klub OB1-es csapata. Surányi László tanítványai pénteken a Tiszaligeti uszodában 17-15-ös bravúr győzelemmel zárták a Szolnok elleni találkozót, és bár a szombati visszavágót hazai medencében 15-14-re elveszítették, összesítésben mégis egy góllal megnyerték a párharcot. A finálé a jövő hétvégén lesz, szerdán azonban a bajnoki pontvadászat is megkezdődik a KVK számára, amikor is a BBSC érkezik majd a Csík-Ferenc versenyuszodába.
4: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: A tegnapihoz hasonló eseménytelen csendes esténk lesz ma is. Csapadék nem várható, a szél néhol megélénkül. A hőmérők 26-28 fokot mutathatnak.
4: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a rádión.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Retrobéradásra hívta az önkénteseket szombaton a kaposvári területi vérellátó. A véradók miközben a karjukat nyújtották, évtizedekkel ezelőtti fotókon és tárgyakon keresztül idézhették meg a régi idők hangulatát. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal hirdette meg ezt a különleges alkalmat, amelyen sör, virsli, számos meglepetés, nyereményjáték és kvízműsor is várta a segítőket. A Helylenyomata címmel nyílt meg Jónás Péter legújabb kiállítása néhány nappal ezelőtt a Vaszari Képtárban. A tárlat most a kaposvári művész elmúlt 20 évének alkotásaiból válogat. A megnyitón Révész Emese művészettörténész azt mondta, a gyűjtemény a művészi gondolkodás változásait és visszatérő motívumait egy technikailag is sokszínű válogatáson keresztül mutatja be.
2: Nagyon üdítő és nagyon izgalmas ebben az anyagban, amit elénk tárul, az a szabad mozgás, ingázás, átjárás különböző műfajok között. Mert hogy fest is, nyomtatott grafikában is gondolkodik, egyedi grafikában is gondolkodik.

0: és sok esetben nyomtatványszondra, meg falmezre, és vegyíti a különféle technikákat, mintha nem jelentene számára kötöttséget semmilyen médium, sőt, a kiállítás még plasztikákra is ad mintát.
1: Elindul az 5+5-ös támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István videójában elmondta, ezúttal mintegy 800 vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. A konstrukció ugyanis egy 5 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A tárca vezető azt is hozzátette, a cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások is vannak. A pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Morzsa Pakli segítségével ugyanis a diákok irányított, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszerpazarlás témakörében. A kártyacsomag egyszerűbb és összetettebb kérdéseket egyaránt tartalmaz. A témakör bonyolultságától és a fiatalok aktivitásától függően egy-egy kérdéskártya nagyjából 10-15 perces beszélgetés alapjául szolgálhat. A paklit a pedagógusok ingyenesen igényelhetik.
2: Időjárás jelentés.
1: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: akar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a pak elé.
1: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson. Velünk.
1: Hey, yeah.

0: 91.2 Rádió most.
1: Hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Főzőversennyel, vetélkedőkkel, színpadi programokkal búcsúztatták a nyarat szombaton Toponáron. A településrész hagyományos közösségépítő napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevő családokat és szervezőket.
2: Minden esztendőben ez időt állt, a toponári városrészben is összegyűlünk, azért, hogy jót tegyünk, meg együtt legyünk, és reményeink szerint jól szórakozzunk is. És ez most már a második alkalom, hogy bejöttünk az iskola udvarába, itt jobban elférünk, van árnyék is, és itt lehetünk. Önöknek pedig hálásan köszönöm, hogy megint ilyen sokan eljöttek, azért, mert szerették volna, hogy társaságban legyenek, hogy együtt legyünk. És külön köszönöm a főzőknek, hálásan köszönöm a munkájukat, 10 vagy 11 csapatot számoltam össze, hogy a hagyományokat szintén nem megszakítva továbbra is itt voltak velünk, és elláttak bennünket, csak úgy, mint az asszonyok, akik ott vannak a pult mögött, és nagy kondérok mellett még mindig várják az éhes szájakat.
1: Országos negyedik helyezést ért el a Kompur Fotóklub a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 43. seregszemléjén. A kaposváriak 24 nevezett alkotása 17 pontos átlagot ért el, 7 fotójuk pedig bekerült a kiállítás anyagába. A tárlaton Bedő Kornél, Lőrinc Ferenc, Somoskövi Gábor, Stulic Milán és Tóth Gyula egy-egy munkája szerepel majd. Nagyjából 10 utcanéptáblát loptak el ismeretlenek a közelmúltban Balatonfenyvesen, adta hírű közösségi oldalán a település polgármestere. Farkas Tamás azt írta, az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben. A többi között a Pecske, a Galamba, Gerle,

0: a Gém és a Gólya utca táblája tűnt el. Az egységes megjelenésű táblák pótlását a helyhatóság megkezdte, ez azonban a község számára érthető módon újabb kiadással jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. You should never treat me like all the boys you hated.

0: Ezúttal mintegy 800 vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz. A konstrukció ugyanis egy 5 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A tárcavezető azt is hozzátette, a cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások is vannak. A pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Karsai Gábor és a Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics Tóth Lili Anna nyerte a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében vasárnap megrendezett országos bajnokságot, mindketten megvédték címüket. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kiválósága a hölgyek mezőnyében közel 10 perccel volt gyorsabb a második helyezetnél. A viadalra a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. Összesen 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát szombaton a berlini világbajnokság második fordulójában. A mérkőzésen Juhász 19, Takács Kis pedig 17 pontot dobott. A siker várhatóan továbbjutást ér, mivel az afrikai csapat utolsó csoport ellenfele az olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese hétfőn 14 óra 30 perctől a Koreai Köztársaság ellen fejezi be a csoportkört.
1: Időjárás jelentés.
0: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher. Tu l'as dit.

0: nyarat Szombaton Toponáron. A településrész hagyományos közösségépítő napján Szita Károly polgármester köszöntötte a résztvevő családokat és szervezőket.
1: Minden esztendőben ez időt állt, a toponári városrészben is összegyűlünk, azért, hogy jót tegyünk, meg együtt legyünk, és reményeink szerint jól szórakozzunk is. És ez most már a második alkalom, hogy bejöttünk az iskola udvarába, itt jobban elférünk, van árnyék is, és itt lehetünk. Önöknek pedig hálásan köszönöm, hogy megint ilyen sokan eljöttek, azért, mert szerették volna, hogy társaságban legyenek, hogy együtt legyünk. És külön köszönöm a főzőknek, hálásan köszönöm a munkájukat, 10 vagy 11 csapatot számoltam össze, hogy a hagyományokat szintén nem megszakítva, továbbra is itt voltak velünk, és ellátnak bennünket, csak úgy, mint az asszonyok, akik ott vannak a pult mögött, és nagy kondérok mellett még mindig várják az éhes szájakat.
0: Két gépkocsi karambolozott Szombaton délután Balatonvilágos térségében a 7-es főúton. Az autókban összesen 3 utaztak, mindannyian saját erejükből hagyták el a járműveket, amelyeket a siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt a műszaki mentés idején az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom. Hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Morzsa Pakli segítségével ugyanis a diákok irányított, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszerpazarlás témakörében. A kártyacsomag egyszerűbb és összetettebb kérdéseket egyaránt tartalmaz. A témakör bonyolultságától és a fiatalok aktivitásától függően egy-egy kérdéskártya nagyjából 10-15 perces beszélgetés alapjául szolgálhat. A paklit a pedagógusok ingyenesen igényelhetik.
2: Időjárás jelentés.
0: Kevés felhőtől eltekintve derült égboltra és kellemes hőmérsékletekre számíthatunk a következő órákban. Zápor, zivatar nem érkezik, a szél helyenként megélénkül. Egyre inkább 22 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lórán. Retro béradásra hívta az önkénteseket szombaton a kaposvári területi vérellátó. A béradók miközben a karjukat